Az erdei gyöngybagoly. Az erdőben sétáltam. Az erdőben sétáltam, és lám, egy nagyon ritka gyöngybagoly egy példányát pillantottam meg a sűrűben egy ágon. Négy csak gondoltam magamban, és elindultam a bagoly felé. Az állat ülve maradt, hosszú karommal elérhetetlen, mert az erdőfái magasak voltak, a bagoly pedig egy ágon ült. A leghosszabb kar sem érhette el őt. Egy ritka erdei gyöngybagolyról volt szó, akinek hazája, akinek eredeti hazája a fekete erdő nyugati része. De ott is csak keveset látni belőlük. Még egy erdésznek is nagy szerencséje kell legyen ahhoz, hogy közelről láthasson egyet ezekből a félénk állatokból. Engem megajándékozott a természet ezzel az élménnyel. Habár nem vagyok erdész, térdre ereszkedtem és azt mondtam, köszönöm természet, ezt az igazán feledhetetlen élményt az erdei gyöngybagolyjal, akinek eredeti élőhelye a fekete erdő nyugati része. Igen, tétre ereszkedtem, és azt mondtam, köszönöm természet ezt az élményt. Köszönöm.